Jó napot kívánok! Műsorunk címe Így szól az Úristen. A Bibliát olvassuk hétről hétre ugyanebben az időpontban. Ezen kívül ige hirdetéseket is hallgatunk, és különböző szerzők, szíverősítő, lélekemelő írásaiból is felolvasunk. Kérem, tartsanak velünk!

A mai napon először a 139. Zsoltárral imádkozunk, és meghallgatjuk nagytiszteletű Dávid János igehirdetését. Az igehirdetést követően, a 103. Zsoltár imádsága után pedig a példabeszédek könyvéből olvasunk, az első rész első versétől kezdve. Istennek áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és megtartásán.

139. zsoltár. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körülzártál engem, s fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előttem-e tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hová fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy, ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség bizony elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz. A sötétség sem borít el előle, s fénylik az éjszaka, mint a nappal. A sötétség olyan, mint a világosság. Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam, s idomítattam, mintegy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük. És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, ó Isten, mi nagy azoknak summája. Számlálgatom őket, többek a fövénél, felserkenek, s mégis veled vagyok. Vaj, ha elvesztené Isten a gonosz, bírszopó emberek, fussatok el tőlem. Akik gonoszul szólnak felőled, és nevedet hiába veszik fel a te ellenségeid. Ne gyűlöljem én, Uram, a téged gyűlölőket, az ellened lázadókat ne utáljam én. Teljes gyűlölettel gyűlöltem őket, ellenségeimé lettek. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet, próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat, és lásd meg, ha van én nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján.

0: Nagy tiszteletű Dávid János igehirdetése következik. Az eredeti hangfelvétel 1976-ban készült. Az alapige Márk evangélium a 7. részében található, a 31-től a 37. versig.
1: Azután ismét eltávozott Tírus határából, és elment Szidonon át a galileai tengerhez, a 10 város vidékén keresztül. És oda vittek hozzá egy nehéz beszédű süketet, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Mikor pedig félrevonta őt a sokasságból, ujját a fülébe dugta, és nyálával illette annak a nyelvét. Majd feltekintett az égre, fohászkodott, és ezt mondta neki: Efata, azaz nyílj meg! És megnyílt a füle, és nyelve köteléke nyomban megoldódott, úgyhogy értelmesen beszélt, és megparancsolta nekik, hogy senkinek se mondják el. De mennél jobban tiltotta, annál inkább híresztelték, és szerfelett elcsodálkoztak, és ezt mondták: mindent jól cselekedett, a süketeket is hallókká teszi, a némákat is beszélőkké.

Jöhet el a helyet foglal. Témánk a legfontosabb belső szervünknek, a fülünknek a rendbehozatala. Tekintettel arra, hogy itt ezen a földön az Isten újjáteremtő kegyelmének a színpadán a legfontosabb szervünk a fülünk. Nem a külső fülünk, hanem a belső fülünk. A legelső követelmény az üdvösség megnyerhetése szempontjából a hallás rendbe hozatala. Nem vitázhatunk tovább Istennek a kijelentésével, amely nyilvánvalóan mondja, hogy nem csak a fülünk beteg, nem szállhatunk szembe az Úrral, aki Ézsaiás profétán keresztül nyilvánvaló világossággal kijelenti, hogy mindenünk beteg, minden fej is beteg, minden szív is erőtelen, nem csak a fül, tetőtől talpig nincsen bennünk épség, csupa seb és dagadás vagyunk belülről, ami belső emberünkben, csupa gennyes kelés, amelyet ki sem nyomtak, be se kötöztek olajjal, meg sem lágyítottak, vagyis még a kelés is kemény, hiszen nincs meglágyítva. Nem mondhatjuk azt, hogy nincs igaza a Szentírásnak, hanem alázatosan meghajtva a fejünket végre el kell ismerni, hogy akkor is igaz a kijelentés, ha nekünk gonosz, rossz, más véleményünk van. Mindenünk beteg, ami belső emberünk szerint, de ahhoz, hogy üdvözüljünk, a legelső a fülnek a meggyógyítatása. A többi tagjainknak is rendbe kell lenni az üdvösségnek az állapotában. Mégis az az óriási dolog, ami témánk, hogy mi a mi belső füleinkkel nem csak, hogy hallhatjuk az Istennek a hangját, az Atyának a hangját, hanem kell, hogy halljuk az Istennek, az Atyának a hangját. Nyilvánvaló, hogy a fülnek a rendbehozatala a legfontosabb, hiszen háttal állunk az Istennek, és a hátával nem látja az ember az Isten, és semmit se lát. Elfordultunk az Istentől, visszanézni nem is akarunk, de hiába is néznénk vissza, mert vakságunkban úgysem látnánk meg az Isten. És mondtuk, hogy a legnagyobb hiba pedig az, hogy az ember nem is akarja sem látni, sem hallani az Isten. Az ember egyszerűen nem is akar látni és hallani a láthatatlan világról, és így nem is lehet meggyógyítani a nem akarása miatt. Isten viszont mégis úgy rendelkezett az üdvösségről, hogy kizárólagosan hívásra, elhívásra történjék a megtartatás. A neki háttal álló embert Isten hívja, vonzza, és ezáltal a hívás, vonzás által történik a megtartatás. Ha az Isten úgy rendelkezik, hogy hívásra van az üdvözülés, akkor nyilvánvaló, hogy az ember nem a hívást akarja hallani, hanem látni szeretne először, és mindenáron és minduntalan látni akar, és jeleket akar kapni, de bizony jelek nem adattak neki. Azért nem adatnak jelek annak, aki követeli őket, mert az Istennek a szeretete olyan módon szabta meg, hogy ha valaki hisz ő benne, az el ne vesszen. A hit viszont hallásból van.
hitben járunk, nem látásban. Feltámadás, örök élet attól függ, hogy hallasz-e vagy sem. Jézus azt mondja, bizony, bizony, mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsájtott, örök élete van, és nem megy kárhoztató ítéletre, ellenkezőleg átment a halálból az életre. És eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, és akik hallják, élnek. Ha még jobban megfigyeljük ezt az igét a János 5-ből, akkor talán észreveszünk, hogy Jézus azt mondja, hogy ha valaki meghallja az én szómat, mert van egy másik szó is a világban, nem csak az ő szava. És mondtuk, hogy éppen az a bolondsága ennek a dolognak is, mint általában Isten minden valóságának van egy bolondsága. Az a bolondsága ennek az ügynek, hogy a süket ember nem úgy süket, hogy semmit sem hall, hanem az Isten szavára süket, az Isten hangja számára érzéketlen a fül, az Isten szeretetének a számára érzéketlen a szíved, az Isten szeretetének a mentő hangja számára vagy érzéketlen. Pedig az Isten szól, de te odáig zülöttél, hogy már csak durva emberi hangokra érzékeny a füled. A jelenlegi állapotban a füled nem is képes már észlelni a finomabb, a láthatatlan világból jövő szellemi hangokat, se az Istennek a hangját, se a sátánnak a hangját. És egész egyszerűen nem is akarsz tudomást venni erről a más világról, erről a láthatatlan világról, amely pedig körülvesz bennünket, amelynek a kellős közepében vagyunk benne. Nem akarsz róla tudomást venni, és erre azt mondod, hogy a számodra az nincs is, amit nem látsz. De az, hogy nem akarsz róla tudni, az nem mentesít téged attól, hogy mégis ők irányítanak a láthatatlanból. Követek jöttek a más világról. Elsősorban az Úr Jézus Krisztus maga egy ilyen követ a mostani szemed számára láthatatlan világból, de nem ő volt az egyetlen, hiszen angyaloknak a hosszú sora jelenik meg a Bibliánknak a lapjain, és beszél emberekkel, Ábrahámnak is beszélt, Lótnak angyalok jelentek meg, Jákobnak is, Zakariásnak is, Máriának, mielőtt Jézus megszületett, vagy a karácsonyi pásztoroknak is megjelentek ezek a követek, ezek az angyalok, angeloszok, angelosz annyit jelent, hogy küldött, küldöttek. Ezek a küldöttek igenis megjelentek, és látták, és hallották őket. Pünkös után Fülöp is találkozott velük, Péter is hallotta őket, Kornélius is. Pálról különösen megemlékezhetünk ilyen vonatkozásban, hiszen nem csak a második világban, a harmadik világban is elragadtatott, és ott is hallott olyan beszédeket, amelyeket nem szabad embernek elfecsegnie. Tehát rendben volt a füle, de lát, vannak követek a másik oldalról is, az alulról valóknak a világából, hiszen tisztátlan a szellemeket is mutat a Biblia, hogy azok beszélnek emberekből. Ördögöket is mutat a Biblia, ahogy azok ülnek emberekben, és beszélnek az emberekből, és hogy kiűzetnek emberekből. Van, akiből 7 ördögöt űzött ki Jézus, és ezek is csak mind hírmondói annak a világnak, amit a mostani szemünkkel még nem látunk. Beszél az Isten, és sok mondani valója van az Istennek hozzád, mert nagyon, de nagyon értelmetlen vagy, tanulatlan,
aki nem akarod ismerni az Istenedet. Sok rendben és sokféleképpen szólt az Isten, és szól ma te hozzád is. Hirdetni akarja neked is az Úr jókedvének az esztendejét, mint ahogy Jézus, amikor bement a Jeruzsálemi templomba, hogy felolvasson, és Ézsaiásból olvasott fel, és azt olvasta fel, hogy ő igenis hirdeti az Úr jókedvének az esztendejét, de az Ézsaiásban arról is szó van, hogy hirdettetik néked az Isten bosszú állásának a napja is. Te pedig vagy hallod, vagy nem hallod, de a hirdetés folyik. A figyelmeztetés megvan írva. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, akit elnyerjen. Akinek álljatok ellene, ne az Istennek álljatok ellene és az ő beszédének. Azt mondja, a ti ellenségeteknek, ugye az a nagy tragédiája sok embernek, hogy a barátját ellenségének látja, és az ellenségét az barátjának látja, ha meg van bolondulva a szegény, éppen a fő bolondító a sátán által. Az ordító oroszlán, aki azt keresi, hogy kit nyeljen el, ha egyszer benne vagy a cethal gyomrába, nem is olyan egyszerű onnan kikerülni a Jónás példája szerint. Azt mondja, álljatok neki ellene. Hogyan? Erősek lévén a hitben. De ha te nem hallasz, honnan veszed a hitet? Azt mondja tovább, szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem próbáljátok meg a szellemeket, ha Istentől vannak-e, mert sok hamis proféta jött ki a világba, azok a világból való. Azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Tehát ki honnan való, ki honnan jött, úgy beszél, és ki honnét való, az szerint hallgat az egyikre vagy a másikra. Aki alulról való és földi, az földiekről beszél, és földiekre hallgat, és semmi körülmények között se hallgat mennyeiekre. Arról hiába beszélek neki. Fontosság kedvéért és fontosságnak miatta ezt kénytelen vagyok föllapozni a Szentírásból. Jánosnak az első levelében a 4. részben azt mondja, ti az Istenből vagytok, fiacskáim, és legyőztétek azokat, hogyan? Álljatok ellene. Erősek lévén a hitben, hittel. Azt mondja, hogy legyőztétek azokat, mert nagyobb az, aki ti bennetek van, mint az, aki a világban van. Azok a világból valók. Azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Mi az Istenből vagyunk. Aki ismeri az Istent, aki ismeri az Istent, hallgat ránk. Aki nincsen az Istenből, nem hallgat ránk. Eddig az idézet. Na most az a nagy kérdésünk még, hogy mit csinálsz te testvérem, a te bedugott, megkövéredett, körülmetéletlen füleddel. Rájöttél már arra, hogy téged a viszkető füled mindig arra visz, hogy az Isten szellemének, az Isten kijelentésének, a Szentírásnak, a Szentírásban megírottaknak ellene igyekez. Miattad nem kénytelene Isten panaszosan így szólni, mint ahogy szól is a 81. Zsoltárban. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, ha te meghallgatnál engem, de nem hallgatott meg népem, nem hallgatott az én szómra, és nem engedelmeskedett nekem. Ó, ha az én népem hallgatna rám, nem pedig a jövendő mondókra, halott időzőkre,
és a ma másik hang különböző fajtáira. Ó, ha az én népem hallgatna rejám, az én utaimon járna, legott megaláznám ellenségeit. Az is lehet, hogy úgy vagy, hogy hallgatnál te rejá, szeretnéd hallani az Istennek, az Úrnak, az Atyának a hangját, de még nem hallottad egyetlen egyszer sem. János 5.39-ben arról beszélt, hogy az ő ábrázatát csak az láthatja, aki először hall és hisz. És ezt a sorrendet te hiába próbálod fölcserélni, hogy te először látni akarsz, mert aztán hiszel, és utána hallani, vagy akárhogyan másképp keverve. Az isteni feltétel, vagyis az isteni törvény az az, hogy először a füled gyógyítassék meg, amelynek gyógyítását neked kell keresni, ha nem mozdulsz, gyógyíthatatlan maradsz. Először hallani, hinni, és azután látni. Ha pedig nem hallottad még, akkor nem hittél, és nincs üdvösséged. Vagyis ott tolongsz te is, még mindig a sokaság között. Érdekeset hallgatni, vagy esetleg meggyógyulni a földi bajaidból, jeleket látni, kenyeret enni, álmélkodni, csodálkozni, vagy lelki megnyugvást keresni. Jézus megszánt téged is. Könyületességre indult rajtad is, és sokat beszélt már neked is, hiszen régi, öreg, írástudakozó vagy, de csak példázatokban szólt hozzád. Te meg olvastál, vagy hallottál szép történeteket, írásmagyarázatot, hallottál érdekes dolgokat, okoskodtál, lelkesültél, mondván számtalan szól, most már értem. Azután tovább mentél. Elhangzott neked is, hogy akinek van füle a hallásra, hallja, és te azt hitted, hogy hallod és érted, hogy mit üzen néked az Isten, pedig nem hallottál semmit. Ezért van még most is tele a életed, nem értemmel, mert nem hallod az ő szavát. Még mindig nem jöttél rá arra a valóságra, hogy neked így, ahogy vagy, nem adatot megértened a mennyek országának titkait, vagyis a sokasság népe vagy, az utca csavargó népe vagy, aki hallván sem hall, látván sem lát semmit. Nem is hallhat, nem is láthat, mert megvan írva, hogy ő az utcán nem hallatja az ő szavát. Máté 12.19. Az, hogy valaki meghallja az ő szavát a belső füleivel, ahhoz először be kell vonulnia az utca zajából az ő belső szobájába. Mert az utcának a zajában a másik hang túlharsogja azt a szelíd hangot, ami az Istennek a szava. Az be kellene menni a te belső szobádban, hogy meghalljad az Úrnak, a te Istenednek a szavát, az Atyának a vonzását, az Atyának a szeretetét, az Atyának a mentő szeretetét, hogy te azt meghalljad, ahhoz először szakítanod kell ez élet gondjaival, ez élet bajaival, a testi, húsi örömeiddel, és bemenvén a magad házába, magadba kellene szállnod, mint a tékozló fiú, és ott bent, abban a legtitkosabb énedben, abban a legelrejtettebb énedben, a legjobban titkolsz, és amelyet nem is akarsz elismerni, hogy van.
Ott bent kellene megvallanod önmagad és az Isten előtt is, 38. Zsoltárnak a szavával, hogy de én, mint a süket, nem hallok. Ez van tudnék megírva a 38. Zsoltárban, és az a Zsoltáríró nem tréfál, amikor azt mondja, hogy ő rádöbbent arra az ő belső szobájában, ott bent belül, ott bent nem hall semmit. Azt mondja, én, mint a süket, nem hallok. Az elismerés. Az első dolog, hogy el kéne ismerned, hogy mint a süket nem hallasz. Nem hallod az Istennek a szavát. Azt mondja tovább, olyan vagyok, mint a néma, aki nem nyitja föl a száját. A földiekről arról tud beszélni, hogy be nem áll a száj, ott löki a szöveget, földiekről, mulandókról, szemétről beszélni, azt tud rögtön kint a kávénál. Milliószor mondtuk hiába. De talán mégse hiába. 15. versben azt mondja, olyanná lettem, mint az, aki nem hall, de szájában nincsen ellentmondás. És tudod, milyen magassága az, amikor valaki ezt el tudja mondani, hogy minden húzózás és szédítés, önszédítés nélkül, hogy ez így van tényleg, nem, hogy a fejével ráhazudja, hogy így van, de belül mégis másképp van. Valaki el tudja ezt mondani őszintén, hogy ez így van, hogy én, mint süket nem hallok, és olyan vagyok, mint a néma, aki nem nyitja fel a száját, és olyan lettem, mint az, aki nem hall, de a számban nincsen ellentmondás az Isten kijelentésével szemben. Nem ugrik ellene, hogy nem úgy van, hanem úgy igaz, úgy van. Ezt kellene tudni, hogy ne legyen már benned ellentmondás a hallottakkal szemben. Nem szégyen oda menni Jézushoz azzal, hogy nem értem. Ez már a tanítványnak a magatartása, akinek viszont megadatott érteni a mennyek országának a dolgait. Ezeket tanítja Jézus az Isten dolgaira, de csak ezeket. Kellemetlen dolog testvérem süketnek bizonyulni, de hasznos, sőt üdvösséges. Mert ígéret van rá, és meghallják a manapon a süketek az írás beszédeit. Ígéret van rá, a süketek meghallják, de akik azt hazudják, hogy ők hallanak, nem hallanak semmit. A süketek meghallják a manapon az írás beszédeit, Ézsaiás 29:18. És Jézus is eljött azóta, Ézsaiás óta, abból a célból, hogy a süketek halljanak. Mert Jézus mindenféle betegséget gyógyít, és Biblia betegek gyógyításának a története egymás után. Ő mindenféle betegséget gyógyít, a süketséget is. Ő nyitja meg az emberek fülét. Azoknak a fülét, akik akarják hallani a szellemi magasabb rendű hangokat, mert éhezik és szomjuhozzák az Istennek az igazságosságát, és ezek boldogok, mert megelégítetnek. A süketet kivitte a sokaság közül egymagát, és másképp nincs gyógyítás, mint hogy sikerült téged kivinni a sokaság az utca tömegek közül, az utca népek közül egymagadat, akkor beleköp a tületbe, és meggyógyít téged is. Ha ezt elérhette veled az Isten, akkor Izrael fia leszel, a szellemi Izraelnek a fia, akinek megadatott hallani az Istennek a szavát. Tehát zörget, próbálkozik az Isten újból és újból, addig, amíg lejár. Az Isten türelmes várakozása ideje, az Isten türelmes várásának az ideje, hogy hát, ha észhez térsz és keresed a süketséget, teljes meggyógyítását. Mert ha lejár az Isten türelme és az ő várakozásának az ideje, akkor bizony trombitaszó lesz, és az a trombitaszó betöri a te szívednek az ajtaját, és nem lesz, aki kimentsen a rettenetes Istennek a kezéből. És ezt is vett tudomásul, mert akár hiszed, akár nem, így lesz, mert így van megírva. Jézus azt mondja, bizony, bizony, mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsájtott, örök élete van,
és eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, és akik hallják, élnek. Ha pedig végre meghallottad őt, akkor ne légy engedetlen az ő szavának. Amen.

Zsoltár 103. Dicséri és dicsőíti az én egész életem, az én lelkem az Ura, vagyis az én egész bensőm, minden, ami bennem van az ő szent nevét. Dicsérd és dicsőítsd, ó én lelkem, életem az Urat, és nehogy megfeledkezz minden ő neked adott ajándékairól. Dicsérd azt, aki igen nagy kegyelmesen elnézi a te törvényszegéseidet, azt, aki meggyógyítja minden te betegségeidet, bajaidat, azt, aki kiváltja a romlásból, váltságdíjjal megváltja a kárhozattól a te életedet, azt, aki győzelmi koszorúval megkoszorúz téged, könyörülettel és irgalmassággal. Azt, aki betölti jóval, s megelégíti a te vágyaidat, hogy a jóban leld örömödet. Megújítatik majd, mint valami főnix sasé a te ifjúságot. Irgalmasságot cselekszik az Úr mindazokkal, és igazságot szolgáltat mindazoknak, akik igazságtalanságot szenvedtek. Megismertette az ő utait, tudtára adta Mózesnek, és Izrael fiainak pedig az ő akaratát, az ő elhatározásait. Könyörülő és irgalmas az Úr, hosszantűrő és igen nagy irgalmasságú. Nem mindig haragos, ha haragítatik is, sem pedig nem haragtartó, aki örökké zsörtölődik. Nem a mi bűneink szerint cselekszik velünk, sem pedig nem a mi törvényszegéseink szerint fizet vissza nékünk, mivel hogy aszerint, amilyen nagy a magassága az égnek a földtől, olyan nagy mértékben árasztja az Úr az ő könyörülő irgalmát azokra, akik félik őt. Amilyen távol esik, messzire van napkelet napnyugattól, olyan messze eltávolítja mi tőlünk a mi törvényszegéseinket, törvényellenességünket. Amilyen könyörülő egy atya a fiai iránt, olyan könyörülő az Úr azok iránt, akik félik őt, az Isten félők iránt. Mivel hogy ő ismeri a mi formáltatásunkat, hogy mi milyen anyagból vagyunk gyúrva, ő emlékezik rá, és megemlékezik róla, hogy mi orr vagyunk, ember, akinek, mint a fűnek, olyanok az ő napjai, amint a mezőnek múló virága, ugyanúgy virágzik, s hamar elhervad, hogyha csak a szél átmegy rajta, már nincsen is, és nem ismeri fel őt többé már még csak a helyesen. De az Úrnak a könyörülő irgalmassága öröktől fogva való, és örökké való azokon, akik félik őt, az Isten félőkön, és az ő igazságossága a fiaknak fiai, akik őrzik, tartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatairól, hogy cselekedjék azokat. Az Úr az égben, mennyekben készítette el az ő királyi székét, trónját, de az ő királyi uralma mindenre kiható, korlátlan és korlátozhatatlan uralom. Dicsérjétek, s dicsőítsétek az Urat mindnyájan ti ő követei, küldöttei, ti hatalommal felruházott erősek, akik cselekszitek az ő igéjét, akik hallgattok az ő igéjének szavára. Dicsérjétek, s dicsőítsétek az Urat mindnyájan ti ő hatalmasai, ő szolgálattevői, akik cselekszitek az ő akaratát. Dicsérjétek, s dicsőítsétek az Urat mindnyájan ti ő művei, az ő teremtményei minden helyén, minden beosztásában az ő korlátlan királyi uralmának.
Dicsérjes, dicsőítse az én egész életem, az én lelkem, az Ura. Amen.

Bölcs Salamonnak példabeszédei. Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának példabeszédei. Bölcsesség és erkölcsnek tanulására, értelmes beszédek megértésére. Okos fenyítéknek, igazságnak és ítéletnek és becsületességnek megnyerésére. Együgyűeknek eszesség, gyermeknek tudomány és meggondolás adására. Hallja a bölcs és öregbítse az ő tanúságát, és az értelmes szerezzen érett tanácsokat. Példabeszédnek és példázatnak, bölcsek beszédeinek és találós meséinek megértésére. Az Úrnak félelme feje a bölcsességnek. A bölcsességet és erkölcsi tanítást a bolondok megutálják. Hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak oktatását el ne hagyd, mert kedves ékesség lesz a te fejednek, és aranylánc a te nyakadra. Fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani téged, ne fogadd beszédüket. Ha azt mondják, jel mi velünk, leselkedjünk vér után, rejtezzünk el az ártatlan ellen ok nélkül. Nyeljük el azokat, mint a sír, elevenen és egészen, mint akik a mélységbe szállottak. Minden drága marhát nyerünk, megtöltjük a mi házainkat zsákmánnyal. Sorsodat vest közzénk, egy erszényünk legyen minnyájunknak. Fiam, ne járj egy úton ezekkel. Tartóztasd meg lábaidat ösvényüktől, mert lábaik a gonoszra futnak, és sietnek a vérnek ontására. Mert hiába vetik ki a hálót minden szárnyas állat szemei előtt, ezek mégis vérük árán is ólálkodnak, lelkük árán is leselkednek. Ilyen az útja minden kapzsi embernek, gazdájának életét veszi el. A bölcsesség kün szerűszerte kiált, az utcákon zengedezteti az ő szavát, lármás utcafőkön kiált a kapuk bemenetelin, a városban szólja az ő beszédét. Míglen szeretitek, meddig szeretitek, ó ti együgyűek az együgyűséget, és gyönyörködnek a csúfolók csúfolásban, és gyűlölik a balgatagok a tudományt. Térjetek az én dorgálásomhoz, imé közlöm veletek az én szellememet, tudtotokra adom az én beszédimet néktek. Mivel hogy hívtalak titeket és vonakodtatok, kiterjesztém az én kezemet, és senki eszébe nem vette, és elhagytátok minden én tanácsomat, és az én feddésemmel nem gondoltatok. Én is a ti nyomorúságotokon nevetek, megcsúfollak, mikor eljön az, amitől féltek, mikor eljön, mint a vihar, az, amitől féltek, és a ti nyomorúságotok, mint a forgó szél elközelget, mikor eljön tirátok a nyomorgatás és a szorongatás. Akkor segítségül hívnak engem, de nem hallgatom meg. Keresnek engem, de meg nem találnak, azért, hogy gyűlölték a bölcsességet, és az Úrnak félelmét nem választották. Nem engedtek az én tanácsomnak, megvetették minden én feddésemet. Azért esznek az ő útjuknak a gyümölcséből, és az ő tanácsukból megelégednek. Mert az együgyűeknek pártossága megöli őket, és a balgatagoknak szerencséje elveszti őket. Aki pedig hallgat engem, lakozik bátorságosan, és csendes lesz a gonosznak félelmétől.

Fiam, ha beveszed az én beszédimet és az én parancsolataimat elrejted magadnál, ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre, igen, ha a bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt, akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz. Mert az Úr áld bölcsességet, az ő szájából tudomány és értelem származik. Az igazaknak valóságos jót rejteget, pajzst a tökéletesen járóknak, hogy megőrizze az igazságnak útjait, és kegyeseinek útját megtartja. Akkor megérted az igazságot, és a törvényt, és becsületességet, és minden jó utat. Mert bölcsesség megy a te elmédbe, és a tudomány a te lelkedben gyönyörűséges lesz. Meggondolás őrködik feletted, értelem őriz téged, hogy megszabadítson téged a gonosznak útjától, és a gonoszság szóló férfiútól, akik elhagyják az igazságnak útját, hogy járjanak a sötétségnek útjain, akik örülnek gonosz cselekedvén, vígadnak a gonosz álnokságokon, akiknek ösvényei görbék, és akik az ő útjaikban gonoszok, hogy megszabadítson téged a nem hozzád tartozó asszonytól, az idegentől, aki az ő beszédivel hízelkedik, aki elhagyja az ő ifjúságának férjét, és az ő istenének szövetségéről elfelejtkezik. Mert a halálra hanyatlik az ő háza, és az ő ösvényei az élet nélkül valókhoz. Valakik mennek ahhoz, nem térnek meg, sem meg nem nyerhetik az életnek útait. Hogy járj a jóknak útjukon, és az igazaknak ösvényeit kövessed, mert az igazak lakják azt a földet, és a tökéletesek maradnak meg rajta. A gonoszok pedig a földről kivágattatnak, és a hitetlenül cselekedők kiszaggattatnak abból.

0: Fiam, az én tanításomról el ne feledkezzél, és az én parancsolatimat megőrizze a te elméd, mert napoknak hosszú voltát és sok esztendős életet és békességet hoznak neked bőven. Az irgalmasság és a hűség ne hagyjanak el téged. Kösd azokat a te nyakadra, írd be azokat a te szívednek táblájára. Így nyersz kedvességet és jó értelmet Istennek és embernek szemei előtt. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Akkor minden te utaidban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint. Féld az Urat, és távozzál el a gonosztól. Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak. Tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész jövedelmed zsengéjéből. Eképpen megtelnek a te csűreid elégséggel, és musztal áradnak el sajtóid válui.
1: You're listening to WWDB 860 AM Philadelphia and WPEN 97.5 HD2 Burlington, Philadelphia.
0: Az Úrnak fenyítését, fiam, ne utáld meg, se meg ne und az ő dorgálását, mert akit szeret, az Úr megdorgálja, megneveli, és pedig mint az atya az ő fiát, akit kedvel. Boldog ember, aki megnyerte a bölcsességet, és az ember, aki értelmet szerez, mert jobb ennek megszerzése az ezüstnek megszerzésénél, és a kiásott aranynál ennek jövedelme. Drágább a fényes karbunkulusoknál, és minden te gyönyörűségeid nem hasonlíthatók hozzá. Napoknak hosszúsága van jobbjában, baljában gazdagság és tisztesség. Az ő útjai gyönyörűséges utak, és minden ösvényei békesség. Életnek fája ez azoknak, akik megragadják, és akik megtartják, boldogok. Az Úr bölcsességgel fundálta a földet, erősítette az eget értelemmel. Az ő tudománya által fakadtak ki a mélységből a vizek, és a felhők csepegnek harmatot. Fiam, ne távozzanak el a te szemeidtől, őrizd meg az igaz bölcsességet és a meggondolást, és lesznek ezek élet a te lelkednek, és kedvesség a te nyakadnak. Akkor bátorsággal járod a te utadat, és a te lábadat meg nem ütöd. Mikor lefekszel, nem rettegsz, hanem lefekszel, és gyönyörűséges lesz a te álmod. Ne félj a hirtelen való félelemtől, és a gonoszok pusztításától, ha eljő, mert az Úr lesz a te bizodalmad, és megőrzi a te lábadat a fogságtól. Ne fogd meg a jó téteményt azoktól, akiket illet, ha hatalmadban van annak megcselekedése. Ne mondd a te fele barátodnak, menj el, azután térj meg, és holnap adok, holott nálad van, amit kér. Ne forralj a te fele barátod ellen gonoszt, holott ő együtt ül bátorságosan te veled. Ne háborogj egy emberrel is ok nélkül, ha nem illeted gonosszal téged. Ne irigykedjél az erőszakos emberre, és néki semmi útját ne választ, mert utálja az Úr az engedetlent, és az igazakkal van az ő titka. Az Úrnak átka van a gonosznak házán, de az igazaknak lakhelyét megáldja. Akik csúfolók, ő megcsúfolja azokat, a szelideknek, alázatosaknak pedig ád kedvességet. A bölcsek tisztességet örökölnek, a bolondok pedig gyalázatot aratnak.

halljátok meg, fiaim, atyátok erkölcsi tanítását, és figyelmezzetek az értelemnek megtudására. Mert jó tanulságot adok néktek, az én tudományomat el ne hagyjátok, mert én atyámnak fia voltam, gyenge, és egyetlen egy az én anyám előtt, tehát tanított engem, és mondanékem. Tartsa meg az én beszédemet a te elméd, hogy megtartván az én parancsolatimat, élj! Szerez bölcsességet, szerez eszességet, ne felejtkezzél el se, el ne hajolj az én számnak beszéditől. Ne hagyd el azt, és megtart téged, szeresd azt, és megőriz téged. A bölcsesség kezdete ez. Szerez bölcsességet, és minden keresményedből szerez értelmet. Magasztalt fel azt, és felmagasztalt téged. Tisztelté tesz téged, ha hozzád öleled azt. Áld a te fejednek kedvességnek koszorúját. Igen, szép, ékes koronát ad néked. Hallgasd, fiam, és vedd be az én beszédimet, így sokasulnak meg néked a te életednek esztendei. Bölcsességnek útjára tanítottalak téged, vezettelek téged az igazságnak ösvényén. Mikor jársz, semmi nem szorítja meg a te járásodat, és ha futsz, nem ütközöl meg. Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el, őrizd meg azt, mert az a te életed. A hitetleneknek útjára ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén. Hagyd el, át ne menj rajta, térj el tőle és menj tovább. Mert nem alhatnak azok, ha gonoszt nem cselekesznek, és kimegy szemükből az álom, ha mást romlásra nem juttatnak. Mert az istentelenségnek étkét eszik, és az erőszaktételnek borát isszák. Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mint a hajnal világossága halad tovább, és annál világosabb lesz a teljes délig. Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály. Nem tudják, miben ütköznek meg. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől. Tartsd meg ezeket a te elmédben. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Természetesen itt nem a hússzívről van szó, a testünk szívéről, hanem a belső embernek, a szellemnek a szívéről. Mert abból indul ki minden élet. Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól. A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökid egyenest magad elé irányuljanak. Egyengesd el lábaid ösvényit, és minden te utaid álhatatosak legyenek. Ne térj jobbra se balra, fordítsd el a te lábadat a gonosztól.

Példabeszédek könyve 8. rész. Avagy a bölcsesség nem kiált éj, és az értelem nem bocsátja ki az ő szavát? A magas helyeknek tetején, az úton, a sok ösvény összetalálkozásánál áll meg, tehát az útelágazásoknál, a válaszutaknál. A kapuk mellett, a városnak bemenetelén, az ajtók bemenetelénél zeng. Ti néktek kiáltok, férfiak, és az én szóm az emberek fiaihoz van. Értsétek meg ti együgyűek az eszességet, és ti balgatagok, vegyétek eszétekbe az értelmet. Halljátok meg, mert jeles dolgokat szólok, és az én számnak felnyitása igazság. Mert igazságot mond ki az én ínyem, és utálat az én ajkaimnak a gonoszság. Igaz az én számnak minden beszéde, semmi sincs ezekben hamis vagy elfordult, elferdült dolog. Mind egyenesek az értelmesnek, és igazak azoknak, akik megnyerték-e tudományt. Vegyétek az én tanításomat, és nem a pénzt, és ezt a tudományt inkább, mint a választott aranyat. Mert jobb a bölcsesség a drága gyöngyöknél, és semmi gyönyörűségek ehhez egyenlők nem lehetnek. Én, bölcsesség, lakozom az eszességben, és a megfontolás tudományát megnyerem. Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése. A kevéséget és felfúvalkodást és a gonosz utat és az álnok szájat gyűlölöm. Enyém a tanács és a valóság. Én vagyok az eszesség, enyém az erő. Én általam uralkodnak a királyok, és az uralkodók végeznek igazságot. Természetesen nem akik erőszakosan letaposva uralkodnak, hanem akit Isten rendel, mint megbízható vezetőt a jó útra. Én általam viselnek a fejedelmek fejedelemséget, és a nemesek a földnek minden bírái. Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság. Jobb az én gyümölcsöm a tiszta aranynál és színaranynál, és az én hasznom a válogatott ezüstnél. Az igazságosságnak útján járok, és az igazság ösvényének közepén, hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem. Az Úr az ő útján a kezdetéül szerzett engem, az ő munkái előtt régen. Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva, még mikor semmi mélységek nem voltak születtem, még mikor semmi források vízzel teljesek nem voltak, minek előtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem, mikor még nem csinálta a földet és a mezőket és a világ porának kezdetét. Mikor készíté az eget, ott valék. Mikor felveté a mélységek felett a kerekséget. Mikor megerősíté a felhőket ott fenn. Mikor erősekké lettek a mélységeknek forrásai. Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, mikor megállapítá-e földnek fundamentumait. Mellette valék, mint kézműves, és gyönyörűsége valék minden nap, jászva ő előtte minden időben, jászva az ő földjének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az embereknek fiaiban. És most, fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, akik az én utaimat tartják, az én tanításaimat tartják. Hallgassátok a tudományt, és legyetek bölcsek, és magatokat el ne vonjátok.
Boldog ember az, aki hallgat engem, az én ajtóim előtt virasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén. Mert aki megnyer engem, az nyert életet, és szerzett az úttól jó akaratot. De aki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén, a saját lelkén. Minden valaki engem gyűlöl, az szereti a halált.

Példabeszédek könyve 9. rész. Bölcsesség megépítette az ő házát, annak 7 oszlopát kivágván helyesebben, a 7 oszlopát szilárdan leépítette. Megölte vágnivalóit, kitöltötte borát, asztalát is elkészítette. Elbocsátá az ő leányit, hívogat a város magas helyeinek tetején. Ki tudatlan, térjen ide! Az értelem nélkül valóknak pedig ezt mondja, jöjjetek, éljetek az én étkemmel, és igyatok a borból, amelyet töltöttem. Hagyjátok el a bolondokat, hogy éljetek, járjatok az eszességnek útján. Aki tanítja a csúfolót, nyer magának szidalmat, és aki feddi a latrot, szégyenére lesz. Ne fedd meg a csúfolót, hogy ne gyűlöljön téged. Fedd meg a bölcset, és az szeret téged. Adja bölcsnek, és még bölcsebb lesz. Tanítsd az igazat, és öregbíti a tanulságot. A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme, és a szentnek ismerete az eszesség. Mert én általam sokasulnak meg a te napjaid, és meghosszabbítják néked életednek esztendeit. Ha bölcs vagy te magadnak, ha pedig csúfoló vagy, magad vallod kárát. Balgaság asszony, fecsegő, bolond és semmit nem tud, és leült az ő házának ajtajába, székre a városnak magas helyein, hogy hívja az utonjárókat, akik egyenesen mennek útjukon. Ki együgyű, térjen ide, és valaki esztelen, annak ezt mondja. A lopott víz édes, és a titkon való étel gyönyörűséges. És az nem tudja, hogy ott élet nélkül valók vannak, és a pokol mélyébe esnek az ő hivatalosai.

Salamon bölcs mondásai. A bölcs fiú örvendezteti az ő atyát, a bolond fiú pedig szomorúsága az ő anyjának. Nem használnak a gonoszság kincsei, az igazság pedig megszabadít a halálból. Az Úr nem hagyja éhezni az igaznak lelkét, az istenteleneknek kívánságát pedig elveti. Szegényé lesz, aki cselekszik restkézzel, a gyors munkások keze pedig meggazdagít. Gyűjt nyárban az eszes fiú, álomba merül az aratás idején a megszégyenítő fiú. Áldások vannak az igaznak fején, az istentelenek szája pedig erőszaktételt fed be. Az igaznak emlékezete áldott, a hamisaknak neve pedig megrothad. A bölcs elméjű beveszi a parancsolatokat, a bolond ajkú pedig elveszti magát. Aki tökéletességben jár, bátorsággal jár. Aki pedig elferdíti az ő útját, ki ismertetik. Aki szemmel hunyorgat, bántást szerez, és a bolond ajkú elesik. Életnek kútfeje az igaznak szája, az istenteleneknek szája pedig erőszaktételt fedez el. A gyűlölség szerez versengést, minden vétket pedig elfedez a szeretet. Az eszesek ajkain bölcsesség találtatik, a vessző pedig a bolond hátának való. A bölcsek tudományt rejtegetnek, a bolondnak szája pedig közeli romlás. A gazdagnak marhája az ő megerősített városa, a szűkölködőknek romlása az ő szegénységük. Az igaznak keresménye életre, az istentelennek jövedelme bűnre van. A bölcsesség megőrzőnek útja életre van, a fenyítéket elhagyó pedig tévelyeg. Aki elfedezi a gyűlölséget, hazug ajkú az, és aki szól gyalázatot, bolond az. A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek, aki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes. Választott ezüst az igaznak nyelve, a gonoszok elméje pedig kevés erő. Az igaznak ajkai sokakat legeltetnek, táplálnak, a bolondok pedig esztelenségükben halnak meg. Az Úrnak áldása az gazdagít meg, és azzal semmi nem szerez bántást, vagyis, hogy senkinek nem lesz abból bántódása. Miképpen játék a bolondnak bűnt cselekedni, azonképpen az eszes férfiúnak bölcsen cselekedni. Amit ő retteg az istentelen, az esik ő rajta, amit pedig kívánnak az igazak, meg lesz. Amint a forgószél ráfúval, már oda van az istentelen, az igaznak pedig örökké való fundamentuma van. Minémű az ecet a fogaknak, és a füst a szemeknek, olyan a rest azoknak, akik azt elküldötték. Az Úrnak félelme hosszabbítja meg a napokat, az istenteleneknek pedig esztendeik megrövidülnek. Az igazaknak reménysége öröm, az istenteleneknek várakozása pedig elvész. Erősség a tökéletesnek az Úrnak útja, de romlás a hamisság cselekedőinek. Az igaz soha meg nem mozdul, de az istentelenek nem lakják a földet, mármint az eljövendő földet. Az igaznak szája bőségesen szól bölcsességet, a gonoszság nyelve pedig kivágatik. Az igaznak ajkai azt tudják, ami kedves, az istenteleneknek szája pedig a gonoszságot.

Kedves hallgatók, a mai napon a Bibliából a példabeszédek könyvének 1., 2., 3., 4., 8., 9. és 10. részéből olvastunk, valamint a 103. és a 139. Zsoltárral imádkoztunk. Ezen a rádióállomáson legközelebb jövő vasárnap délelőtt 11 órakor jelentkezünk, az interneten azonban a több mint 650 adás közül bármelyik bármikor visszahallgatható a hungarianprogram.com weboldalon. Kérdéseket, észrevételeket legyenek kedvesek e-mailben eljuttatni hozzánk. E-mail címünk info@hungarianprogram.com. Elérhetőségünk még egyszer info@hungarianprogram.com. Minden hozzászólást köszönettel nyugtázunk. Viszont hallásra!